0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Let's do this. Yeah.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Ez még mindig a Super DJ.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: What are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

body, that body, check that body, yo, check that body, that body.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Hello, I'm Jennifer Lopez.
2: Hi, this is Shakira.
3: Lego.
4: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
5: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
1: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Known as the jazz.

0: 10 óra van.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Tudjátok, hogy ha én hamar beköszönök, akkor az valószínűleg azért van, mert hát valamiféle komoly dolgot szeretnék a műsor előtt elmondani, és én mindig hozzáteszem, hogy bár ugye ez a rádió, ez egy vidám rádió, és alapvetően populáris dolgokkal foglalkozunk, mégis szerintem vannak olyan dolgok, amiket azért nekünk is illik említenünk és mondanunk, meg hát nekem egy kicsit szívügyem is, úgyhogy engedjétek meg, hogy mielőtt még a műsort elkezdeném, akkor egy picit emlékezzek június 4-ére, ami tulajdonképpen a trianoni béke diktátumnak a úgymond hát emléke. Nem ünnepe, hiszen nem ünnepnap ez, nem ünnepelünk, emlékezünk. Egy olyan dolog történt az országgal, ami hát tulajdonképpen nem nagyon jellemző a történelem.

során a trianoni béke-békeszerződés, vagy akár béke-diktánum a történelmi Magyarország első világháború utáni beosztását rögzítette, a Párizs környéki békeszerződések egyik elemén osztották fel, hogy a versailles-i békéhez is lehet kötni, ugye 1920. július 4-én írták alá Versailles-ban, a nagy Trianon kastélyban, és ez volt a úgynevezett Magyarország felosztása. Ugye a békekötés megszüntette az ország közvetlen katonai fenyegetettségét, és sok kis állam létrejöttét véglegesítette az osztrák-magyar monarchia magyarországi részén. Úgyhogy tulajdonképpen ezek voltak, ha úgy vesszük, azok a bizonyos dolgok, amik aztán meghatározták az összes létező ilyen dolgot. Ugye elvesztettük az első világháborút, illetve berángattak minket egy első világháborúba, aminek aztán eredményeként az ország az történt, ugye, hogy a szerb-horvát-szlovén királyság megszületett, a mai Vajdaságot elszakították Magyarországtól, Nagy-Románia születése, Erdély elszakítása Magyarországról, Csehszlovákia megszületése, Felvidék és Kárpátalja elszakítása Magyarországról, aminek ugye aztán politikai és katonai fordulatai lettek, megszületett ez a rettenetes békeszerződés, aminek következményeképp aztán Burgenlandot is elszakították, ugye, ahol Sopron a hűséges város visszakérezkedett az országba. A trianoni Magyarország így alakult ki. Aztán ugye jött egy revizionizmus, és a II. Világháború után ugye véglegesedtek ezek a trianoni határok. Erre emlékszem. Ma engedjétek meg, hogy egy olyan dallal emlékezzek, amit én eredetiben hallottam 1989-ben a rádiókabaréban, ami akkoriban még nagyon nagy bátorság volt lejátszani, és olyan települések nevei hangzottak el benne, amiknek tulajdonképpen elszakították az országtól, magyar települések, és a mai napig ugye nem Magyarországhoz tartoznak, és én gyerekkoromban nagy rádiókabaré fanként ezt rögzítettem, és még a nagyapám is nagyon nehezen tudott erről mesélni. Ő felvidéki magyarként, kicsit rá is emlékezem, most a Nemzeti Frontról fog ez a dal elhangozni, én ezzel emlékszem.

Sziasztok, akkor még egyszer most már gondolom a technikai probléma kiküszöbölődött, nem ment vissza valamiért a hang a főkeverőpultra. Eznek valószínűleg annyi oka lehetett, hogy mással is kellett dolgozzak. Na, engedjetek meg, hogy mielőtt még a műsorra rátérnék a Trianonról, egy-két szót mondják, hiszen a trianoni béke diktátum vagy békeszerződésnek a napját üljük és ünnepeljük ma, illetve hát nem ünnepeljük egészen pontosan, mert ez a pontos a dologban, hogy ez nem ünnepnap, hanem emléknap egy tragédiáról, amelyet tulajdonképpen az első világháború utáni felosztását rögzített a nemzetközi jog számára értelmezhető dokumentumban. Ez volt a Párizs környéki békeszerződésnek az egyik eleme. Ez határozta meg Magyarország új határait, megszüntette az ország katonai fenyegetettségét, és sok állam jött létre, ezúttal véglegesítette az osztrák-magyar monarchia magyarországi részén ezeket az államokat, és csatoltak el területeket június 4-én. Ezért is tartjuk ezt ma a Nemzeti Összetartozás napjában természetesen. És hát ennek a folyamata, ami nagyon fontos dolog, és hogy miért is kell erről beszéljünk, elsősorban ugye az első világháború elvesztése után a szerb-horvát szlovén királyság született, a mai Vajdaság elszakítása Magyarországtól, Nagy Románia születése, Erdély elszakítása Magyarországtól, Csehszlovákia megszületése, a Felvidék és Kárpátalja elszakítása Magyarországról, és hát tulajdonképpen a revizionizmus után és a II. Világháború elvesztése után sajnos ezek a határok ugye véglegesedtek. És bizony, van ez a dal, amit szeretnék lejátszani most már rendes minőségben nektek, engedjétek meg, mert nekem ez egy azért emlék, mert 1989-ben a Rádió Kabaréban hallottam én ezt először, ami nagyon nagy bátorság volt. Én úgy emlékszem, a Farkasház éppen akkor nem volt a stúdióban, és óriási nagy botrány lett abból, hogy ezt a Boncz Gézáig bemerték venni. 89-ben még nagyon nehéz volt, és kérdeztem a nagyapámat akkor, hogy mi ez a dal, mik ezek az elcsatolt településeknek a nevei, és alig tudott tőle megszólalni, nagyapám felvidéki magyarként, pont egy kicsit rá is emlékszek, most a Nemzeti Front előadásában jön ez a dal, én ezzel emlékszek Trianonra, ezzel emlékszek, és ezzel hajtok fejet a trianoni békeszerződés áldozatai előtt.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Köszönöm, hogyha be nem hallgattátok ezt. Köszönöm, hogy szóltatok a technikai dolog miatt. Innentől kezdve azért visszatérünk a kerékvágásba, illetve még egy dologgal készültem nektek, ami nem biztos, hogy sikerült, de hát reméljük. Addig is szól egy felvétel a pampit, és természetesen akkor csapjunk a közepébe, loszkal közöttjük. Jó szórakozást mindenkinek!

Feküdjünk mellette, csak a szomorú dologról beszéljünk. Megpróbálkozunk valami merénylettel. Nem biztos, hogy sikerült, de teszünk egy próbát, mert hogy nem csak szomorú dolgok történtek a mai napon,

0: Haló, haló, haló. Hallasz engem, kérlek. Még egy kicsit halóznánk, engedelmeddel. Haló?
1: Haló, itt vagyok.
0: Ó, meg vagy, és hallasz is engem?
1: Tökéletesen, köszönöm.
0: Nagyon-nagyon jó. Hát most orvul beleraktalak élőadásba, mert szeretnék így a hallgatóság nevében mindenkivel ködökesen boldog születésnapot kívánni neked. Ugye jól értelmezem, hogy neked most van.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm minden szuper DJ rádió hallgatónak, és neked is, Boriszka, hogy vetted a bátorságot, és ilyen kedves voltál, hogy fölköszöntöttél.
0: Na, hát Kokas Gábor úrról beszélünk, Kukori bácsiról, mert ugye nevet azt nem mondtam, nem véletlenül tettem így. Egy picit megzalgatnálak egy-két kérdéssel, mit szólsz? És nem beszéltük meg előre, mondom a hallgatóknak, hogy ilyenkor szeretem a mélyvizes kategóriát, mert jönne nagyobb a meglepődés, remélem, hogy kicsi örömmel is meg, szeretek egy picit így tudakolózni, mit szólsz ehhez? Készen állsz erre egy picit, van egy perc.
1: Persze, nagyon kellemesen érintett ez a dolog. Köszönöm szépen.
0: Elsősorban ugye tudjuk, hogy a születésnapod egy nem annyira vidám dátumhoz köthető, ugye előbb beszéltem egy kicsit a Trianonnal kapcsolatban, tehát egy picit te oldod most ezt a szomorú pillanatot, és egy picit még mielőtt rákérnek a kérdésre, egy nagyon pici gondot, így gondolkodtam, hogy hogyan kezdjem ezt a beszélgetést, hogy ugye Kukori bácsi a Kokas névről, ugye, ami szlávul kakast elől, a Kukori nekem az egyik kedvenc mesehősöm, azt lehet, hogy te nem tudod, mert nagyon szeretem az arisztokrata, tudod, az a igazi kakas, aki nem annyira szeret dolgozni, de ha nagyon kell, odarakja magát, viszont tehetséges. És én nagyon szeretem a mesébe, hogy a kotkoda megtudta főzni, de a kotkoda mellett az volt a plebs, tudod. És az arisztokrata gőg, ahogy kapirgált, és nekem ez annyira megmaradt, gondolom te a nevedből választottad a nevet, ugye? Igen.
1: Szó szerint a nevemből, igen? És hát így fogadtak el.
0: Így fogadtak el. Na most hogyan kerültél te kapcsolatban a rádiózással? Ezt meséld el nekem, légy szíves.
1: Hú, hát ez már egy nem is olyan régi, de azért nekem már régi egy olyan tizenakárhány évvel ezelőtt egy kollégám csinált egy kalóz rádiót, és nem tudom, mit látott, meg hallott bennem, de könyörgött nekem hónapokon keresztül, hogy menjek már oda adásolni, de hát mondom, én nem értek hozzá, hát hogy mennék oda. Ne törődj vele, megtanítunk. Na. Hát és akkor így lettem én Kukori bácsi.
0: Így lettél Kukori bácsi. Na most van egyébként, pedig én hallgattam egy műsorodat, illetve beleestünk a Loli barátomnak, innen is csókoltatom őt is, nála hallgattunk téged, és nagyon jó kis italozenék szóltak, azt hiszem, akkor pont valami Savage Note-ba futottam bele, hogy alapvetően az a korszak, vagy a zenei rész tematikusan épített, vagy a kedvenceidből játszott, vagy ami zenei stílus neked igazából tetszik, vagy fekszik?
1: Az az igazság, hogy én mindenevő vagyok, mindenféle stílusban próbálom a kedves hallgatókat kiszolgálni, és leginkább hangulatfüggő, ami épp akkor a hangulatom, és azokat adom, de nagyon sok retrót adok, ez tény és való. Főleg a 80-as évektől, de hát előtte is vannak remek nóták, azokat is leszoktam minden adásomba egy-két dalt adni, aki hallja a műsoromat, az tudja. Igen. Ezért az a szlogenem, hogy csűröm csavarom.
0: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, nagyon jó, hogy belementél ebbe, kvázi fel is adod a labdát, tehát az a csűröm csavarom, tehát akkor ebből lett az, hogy mindig másból merítesz?
1: Így van. És én megpróbálom felváltva adni a külföldi zenéket, a magyar zenéket, de megmondom őszintén, hogy én magyar páti vagyok mindenféleképpen, hisz ez a hazánk.
0: Igen. Hát ez most különösen kikristályosodott, igen, ez a mai napon, ez nagyon jó. Na most egy picikét vegyük a bulvárosabbra a dolgot. Lesz-e ma valami ünneplés? Mire számítasz? Orvul megtámadnak valamiféle ajándékokkal, vagy fejempörgés, vagy valami hasonló?
1: Hát folyamatosan pörgés van, a mai nap kimondottan igazán nem, mert már megcsináltam a reggelit magamnak, finom tojásos rántott, rántott, tehát szalonnával, kolbásszal.
0: 600 liter nyál indult el a számból, csak mondom, folytasd nyugodtan, figyelek, igen, közé, igen.
1: Igazi magyaros kaját, ezt kívántam, és hát nem sokára megyek majd ki a piacra bevásárolni, párom följött a Schneider listáját, mármint a
0: Köszönöm, hogy nem a Schindlert mondtad, nem most, hogy kiugrottam volna az ablakon. Értem, igen, igen. Nagyon gyorsan reagáltál, ez nagyon tetszik, tetszik, igen. Aha, de valami ünneplés, vagy valamiféle kocintás esetleg, ez létezhet egyébként? Vagy?
1: Az az igazság, hogy titkon szervezkednek, és én nem tudhatok róla.
0: Orrából állnak, aha, aha, az jó, tetszik egyébként. De valamit azért sejtett, az általában szokott lenni, mondjuk úgy, ugye? Tehát így a lenyomatokból érzékelhetsz, hogy valami készül akkor. Aha. Szabad tudnom, hogy mennyi leszel, hogyha nem titok, ugye hölgyeknél gond, de talán mi már azért vagyunk annyira idősek.
1: Hát, én lettem a Batman, most lettem 60.
0: Gratulálok, gratulálok. Hát nagyon kerek évszám. Ugye a Balázs Fecónak írtak dalt a 60. születésnapjára a Charlie-ek, ez egy fantasztikus, nekem egy szívszorító dal volt. Hát igazából nem is akarok tovább sok nagyon feltartani. Még annyit árulj. Igen,
1: bocsánat, hogy a szabadba vágok, parancsolj. Hogy nekem az egyik kedvenc dalom.
0: Igen?
1: Ez, amit mondtál.
0: Most van. Lett 60 annak pesgőjár. Jaj, de imádom, igen, és igen, igen, igen, de jó. Hát reméljük, akkor a műsorodban is lejátszol majd. Igazából, amit kérdezni akartam, és akkor ezzel szeretném majd még fordítani a kereket, mikor hallhatnak a hallgatók legközelebb terv szerint?
1: Hát én igyekszem minél előbb menni, csak most hirtelen annyira elfoglalt lettem, nem tudom miért.
0: Hát igen.
1: És de igyekszem, mert nekem ez a szívügyem, én imádok szórakoztatni, és engem az megnyugtat, és feldob egyben.
0: Hát köszönjük annak, aki téged bedobott ebbe a mély vízbe. Igen, hát azért remélem. De hát akkor a héten azért van esély arra, hogy csűröd és csavarod.
1: Valahogy mindenképpen beszorítom, persze.
0: Jól van, jól van. Hát akkor nem is tartalak fel, remélem a páladék kellemesen fognak meglepni, és tartalmas lesz az a születésnap, és remélem, hogy a többi ember is, akit most rengetegen írtak közben, és kívánnak neked szülőnapot, a teljeség igénye nélkül nem akarok most neveket mondani. Igazából remélem a többi napon is legalább ilyen sokan méltatnak és szeretnek téged, akkor ugye nagy baj nem lehet, egészség az úgyis adatik, szokták mondani Fábri után szabadon, és hát még egyszer nagyon boldog szülőnapot kívánok, ünnepelj nagyon jól, és hát várunk az éterbe minél hamarabb, Kukoli bácsi.
1: Köszönöm szépen mindenkinek a köszöntést és jó egészséget, és hallgassátok a Super DJ Rádiót.
0: Köszönjük
1: Köszönöm,
0: szépen.
1: Hogy vagytok.
0: Köszönjük, hogy meghitt voltál velem. Szia, köszönöm. Szia. Hello, hello.
1: Szia, szia.

Hanál Gábornak köszönöm szépen. Igen, a technikai problémát elhárítottam. Az én bénaságom volt egyébként. Roland barátomnak is kellemes munkát kívánok a BMW lakatoláshoz. Kevés flexet, sok melót.

Ne felejtsétek el, holnap is lesz interjú. Holnap nem születésnappal kapcsolatosan, hanem majd a Super DJ Rádió bulival kapcsolatban fogom. Nem kedves hölgyet, akit rádióban szerintem talán még hangban nem hallhattatok, Lakner Évit faggatni. Mindenféle információk, hogy pénteken is majd füleljetek ezekre az információkra. Miért olvasok hallgató üzeneteket is? Feldobok itt gyorsan egy kávét jobbra, és akkor megnézem, hogy miket is írtatok, nagyon kedves dolgokat. Addél a folytatásban közben a Bicsi a Remix-el. Ez itt a Rolling in the Deep.

Zalandónál látom, hogy készül az a BMW, előbb-utóbb kész lesz egyébként, ténylegesen van bele meló elég. Na, nézzünk akkor az üzeneteket. Gábor Bálintól, szia Boriszka, szuper zenék, szétapott neked és mindenkinek, majdnem péntek van, de legalább kis péntek a villakók ülennek, üdv Gábor, házi úr, szétapott Boriszka úr és Kukori urat is, Isten éltessen sokáig születésnapja alkalmul, üdvözlet a hallgatóknak is, köszönöm szépen, Ali Bálint Balú, sziasztok, kellemes szétapot kívánok mindenkinek is, jó munkát, vigyázzatok magatokra, üdv Ali Bálint, DJ Baluka innen a Toyota M5-ből, a fényező műhelyből, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Isten éltesse sokáig Kukori bácsit, Encsike drága, szia kedves Boriszka, sziasztok, szuperek, szia Kukori bácsi, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szétapot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van az SDL hullám hosszán, és én is nagyon sok boldogságos szülicsilapcsit kívánok Kukori bácsinak, Isten éltesse ezen a kerek évfordulót, jöhet a kedvenc dalod, igenis neked ma mindenképpen pesgőjel, ugye mennyire jó az a muzsika? Na, Bande, szia Boriszka, üdv neked és minden szuper hangatónak, Kukori bácsinak pedig boldog szülnapot kívánok, üdv Bagyez a hegesztő csorvásról, Csörgős Zsoca úr is így a Kukori születésnapja, boldog szülnapot neki természetesen, átadtom és már is mondom a folytatásban is, Mazsi írja, illetve ő is a trianonról írta, hogy nagyon szívén viseli ő is, gondolom, hogy azért szerintem minden magyarnak ez valamilyen szinten egy kicsikét a szívügye. Na, boldog szülnapot kívánok Kukori bácsinak, jelzi ő is, köszönjük szépen, Kakuk Gabinak is köszönjük szépen a technikai malőről szóló információt, ez tényleg az én bénaságom volt, igazából az van, hogy egy másik mikrofonos megoldást használok Zoom-on az iskolához, és amikor elfelejtem visszarakni a mikrofonnak a digitális bemenetét, és amikor eltörténik az, hogy hát... nem az a bemenet szól, amit kellett használni a rádióhoz. Na, Karte Nemes ére nekem, szia Boriszka, csodás napot kívánok mindenkinek, puszi villalakok, szia-szia Nemesi! És akkor ki van itt még? Na, van nekünk egy is, a Istvánunk, aki Erdőszentgyörgyből hangat, még szerintem őt aztán világian érinti, sajnos ez az erdélyi téma, illetve a Trianon témája, beszélgettünk erről, és hát igen, szomorú számunk, de emlékezni, beszélni mindig kell hozzá, nagyon fontos szerintem is. Kobis Anyi úrnak is kellemes szétnapot kívánok, mindent lehetett hallani, én most az egyszer megtettem azt, hogy még egyszer megcsináltam jó minőségben, azt gondolom, hogy ez a nap megérdemelt annyit. Na, Szexen, de Noita folytatásban, azt gondolom, hogy ez a nap megérdemelt annyit. Na, Szexen, de Noita folytatásban, ez pedig Elemepeo.

Felveszem a 0-71-5-95-995-ös, és van egy Boriszkás hívós bulis hívottám, 0-32-19-48-07 rúpisám. Ez már picsa folytatás, mert jön már is a Heidi című felvétel.

szerelmes az időjárás. Most épp egy gyengén felhős 20 Celsius fokot mérhetünk. Napos kicsi szeles idő, néhol esett. Hát az éjszakhoz képest kicsit hűvösebb van, de én annyira nem bánom. Mit is vegyünk fel, azért maradt az a nyár jó, de esernyőt ne peletsétek. Ott van kütörtökön túlnyomon napos, komoly felhős időre készülhetünk. Egyes záfor esettek gyenge zivatar azért még előfordulhat. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután 25 fok között lesz a maximum hőmérséklet. Szerintem ez az ideális. Na, ennél melegebb lesz már holnap, illetve jön a változékony napok mellett a kánikula is, de azért lesz még szellőcske. Pénteken egyébként újabb hidegpont érkezik északnyugat felől, és emiatt ugye erősebben megnövekszik a felhőzet, elszórta jöhet némi kisebb eső, zápor és szivatar. Hajnalra északon, északeleten több helyen párra köt képződhet, minimum 11-17, napközben pedig 19-29 fokot mutat a hőmérő, nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, és időnként megjelenő felhőkből kezdetben délen, délkeleten kialakulhat eső, zápor, mérséget lesz majd a légmozgás, hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a hőmérséket 8-15 fokra emelkedik, majd 23 és 28 fokra. Vasárnap is több órás napsütés lesz majd, kisebb zápor zivatar néhol lehet azért, hajnalban 9-16, délután 24 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Orvos meteorológusok azért jelzik ezt az időt, hogy valamilyen szinten érzékelhetjük mindannyian, főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A fülettebb idő miatt nehéz légzés, végszom és rosszul lét is jöhet majd. A csapadékosabb, szelesebb tájakkal omlik a hő és komfort érzetünk, erősítjük immunrendszerünket, ez nagyon fontos. A közlekedésben is tessék figyelni, mert hogy néhol akár lehetnek hevesebb zivatarok, és lehet fellőszakadás, illetve apró szemű jég kísérletében vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkent a látótávolság, a naposabb tájakon viszont legyen nálunk napszemüveg, balesetmentes közlekedés. Pollen jelentés: fenyőfélék, pázsitfűfélék, csalánfélék közepesen vannak a levegőben, illetve bodza, lórom, úti fű, hás és gomba van a levegőben, tessék ellenük védekezni, ez mindenféleképpen fontos dolog lehet. Úgyhogy a Balatonnál is egyébként változékony az időjárás, széllel és hasonlókkal lehet találkozni, illetve akár némi gyenge eső is előfordulhat. A nyugati a szél mellett napközben 20 és 26 fokot mérhetünk, majd vízhőmérséklet 20 Celsius fokot.

1970 10 a 39-es frissítés szerint közlekedési információk az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komárami csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon már most tollódnak a járművek. Aki ugye személyautóval közvetlen Budapestre tart, érdemes az áttelet sávot választani. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtóvágot, az nagyon szerencsés, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es kilométernél fekvő Sas-Fészek-tó pihenőhelynél tudtok majd lefele menni onnan. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény térségében a korábbi korlátozás véget ért a baleseti helyszínnél, az 55-ös kilométernél tollódást már lassan feloszlik. Portál karbantartás zajlik az M7-es úton, illetve az M7-es autópályán Balaton felé a tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad jelenleg a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autót keleti szektorál az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Csömör térségétől és az M4-es autó csomópontjáig a 62-es kilométertől 42-es kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak a munkások. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárták, így mögötte 2 kilométeres lassulás, illetve tordulás alakul ki. Távolabb az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében javítják a szalagkorlátot, 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, ott is tollódik a forgalom. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot, emiatt a 48-as kilométertől a 39-es kilométerig egy sávon halad a forgalom. Baleset történt a 22-es főúton Zagyva, Pál, Falva és Kisharty között, a 64-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 87-es főúton Kőszegfalva térségében két személyautó frontálisan ütközött, sajnos a 44-es kilométernél forgalom korlátozásra készüljetek. Aztán az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, ugye ezt említettem, az 52-es főúton pedig az M5-ös autópálya csomóponthoz kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávot lezárták, figyeljetek, és természetesen magatokra, Boliszkára, Szélpányokra, Kerekvilágra, mindenkire közlekedésre, mert hazabárnak mindenkit, megveszte oda is, ha elindult, és szerintem talán még egy jó ebédre is. Hallgassatok minket a folytatásban is, jönnek még a jó zenék, és persze lesz majd még mindenféle hasznos vagy érdekes információ, többek között Borisko, itt a Super DJ Rádió. Mozgunk a nappal, Google felvételét halljátok, a Moving to the Sun.

Miközben a Hungarian Countryside Feeling kocka bemutatásában érkezem még egy település mellett, hogy igazából új a település Arló, ugye már a múltkor megénekeltem úgymond az előző sörözőt, természetesen ez egy másik kocsma, egészen pontosan a Vadász söröző mellett található Hubertus söröző, hát maga a név is ugye kötelez, hogy Hubi söröző, Mátyás Király úton található Arló településen, tehát maga a helység is egyébként ilyen igazi, hát multidéző, nekem ilyen pélhavardosan regényes, hát a helyszín az Císvi kussan rímel arra, amit én gondolok, egy igazi háromlépcsős bejárattal, nagy szarvasagancsos Hubertusos sörözővel, belül is található a különböző trófeák, van itt kérem szépen zenegép, borsodi, Coca-Cola-s feliratos, különböző posztelek, feliratok, vicces képek, biliárdasztal, fölötte világítás természetesen, és ami nekem nagyon fontos, ez lehet, hogy nem a kocsma dologhoz vívódik, hanem hogy itt valószínűleg diszkót is szoktak tartani, és a DJ kellékek között olyan dolgokat látok, amit én körülbelül a 90-es években használtam utána a diszkolámpák, tehát hexák vannak, ha jól látom, fölrakva különböző tekkel, és egyéb ilyen gobos cuccok, amiket hát manasság már kapni sem igen lehet, vagy igen, akkor az ilyen retro piacokon, fantasztikus, tök jó dumák vannak egyébként fölrakva, ilyen különböző hát táblákra feltéve a falra. Az ivásnak két oka van, az egyik, hogy szomjas az ember, a másik, hogy aki nem szomjas, megelőzze azt, szokták mondani. Hát ez egy szép kis mondás, nem tudom mennyi az igazságtartalma. 1910-es címeres alapításos valamilyen félre gondolom az Arló településhez kötető címer van ide felrakva, természetesen itt televízióval is lehet meccsközelítést nézni, illetve ha látom, akkor energiaitalnak is van itt külön pultja, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy a múlt és a jelen keveredik egymással. Nagyon jó ez, így nagyon jó tesz ki, és egy elnézem forgalom is van bőven, úgyhogy aki arra jár, látogassa meg Arlón a Mátyás Király úton a Hubertus előzőt, és tudjátok, ma is tessék fogyasztani, majdnem azt tudtam fogalmazni, mert azt én nem tudok ma, úgy tűnik. Szóval tessék fogyasztani ma is felelősséggel. Ez volt a felvétel a Szerpidótól, és pedig Felipsz érkezik, ez pedig az I Like the Bank.

Német Gergely ugye nekem azt mondja, hogy arról település, azért arra figyeljünk, hogy vigyázzunk az értékeinkre, mert ott azért a dolgok el tudnak csak úgy tünedezni. Hát ezért is mondtam, kedves Gergely ugye nekem, hogy egy picit ez az arló település, meg ezek a hivatalok egy picit engem emlékeztetnek arra a Rejtő Jenői feelingre. Igen, ahol vannak csibészek, zsiványok és a többiek. Ettől békebeliek nekem ezek a kocsmák. Én nagyon szeretem ezeket a... Nyilván nem örülnék az én értékeimet elvennék. Ettől függetlenül nekem van egy ilyen badregényes. Ez az igazi Rejtő Jenője, mert 10-es éveket nagyon szépen megénekelte, megírta. Én nekem nagyon tetszenek ezek a kocsmák talán ettől. Neked úgy vagyok vele, hogyha velem, aki csibészen ne csibészkedjenek. Köszönöm, hogy írtál. Szevasz!

Yeah. Hoffi úrnak, aki viszont Prágában picikét óriási dugóban van, és így legalább a műsor jó. Hát ennél nem sikerült némileg kompenzálni. Ausztriában meg Németországban ma ünnep van, és én mindenki eljön. Hát igen. Kitartást neked, kedves Hoffi úr, én délig mindenképpen itt leszek, és mindjárt mondok nektek Boriszkópot. Még egy jó kis pátyolokat emlem.

Ez van a horoszkóp mindenkinek kosokkal az élen, 2020. június 4-e. Munkái vagy pénzügyi kérdésekben, kedves kosmos, nem az azonnali reakciók, hanem a tudatos döntések hozzák a legjobb eredményt, este elégedetten tekinthetsz vissza a napodra. Bikák! Egy régóta halogatott ügyben végre tisztában láttasz, a hajlandó vagy a részletekre is figyelni, a magánéletedben a türelem és a nyugodt kommunikáció segít megerősíteni egy fontos kapcsolatot. Ikrek, a nap sikere azon múlhat, mennyire tudsz fókuszált maradni, a szerelmi életedben egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit hozzád. Rákok, könnyen ráhangolódsz mások hangulatára, ami segíthet egy félreértés rendezésében. A pihenésről se feledkezz meg azért, mert a testi-lelki egyensúly fontosabb, mint gondolnád. Kéz a gondolnád. Oroszlán, drága Leo, a tudatos tervezés most többet érhet, mint a vakmerő kockázatvállalás. A magánéletedben figyelj arra, hogy a másik fél véleményének is teret adj. Szűz, hogy könnyebben átláthatod az összefüggéseket, ezért jó döntéseket hozhatsz pénzügyi vagy szakmai kérdésekben. A kiegyensúlyozottságod másokra egy pozitív hatása lesz. Mérlegek! Egy fontos beszélgetés során most sikerülhet olyan kompromisszumot találni, amely mindkét fél számára kedvező. Anyagi kérdésekben ne hagyd, hogy az érzelmek vezessenek, inkább a tényekre és a hosszú távú szempontokra támaszkodjál. Skorpió! Egy régóta tédelgetett terv új lendületet kaphat, vagy hajlandó vagy alaposan kidolgozni a részleteket, ezt neked el kell tudni dönteni. A higgadt és megfontolt kommunikáció most sok feszkót megelőzhet. Nyilaskáim! Egy új lehetőség sábítónak tűnhet, ugyanakkor érdemes minden részletet megvizsgálni, mielőtt döntesz. Egy kisebb változtatás hosszú távon pozitív hatást hozhat. Papito Boriszka! A kitartásod és a céltudatosságod ma különösen érdekes lehet, olyan feladatokat sikerre lezáradsz, amelyek korábban nehézséget okoztak, a pénzügyekben kedvező fejlemény körvonalazódhat, de csak akkor, ha továbbra is megfontolsz maradsz, a családi vagy párkapcsolati ügyekben a figyelmes hozzáállás és az empátia erősíteti a bizalmat, az van benne, nem empátia. Ja Istenem, vízöntő! Egy szakmai együttműködés vagy új kapcsolat ígéretes fordulatot hozhat, a tudatos szervezés segít elkerülni a fölösleges stressz, nem kell stresszelni. Végül, de nem utolsó sorban a halak. Azt mondja, hogy a munka és a magánélet egyensúlyára most fokozottan figyelj, mert csak itt tudod megőrizni az energiáidat, a nap végére biztató eredmények érkezhetnek. Na remélem az eredmények mindenkinek biztatóak, és természetesen velem délig itt maradtok, hiszen Super DJ Radio Bakarit Boriszkával egészen délig, és természetesen hozom még a jó zenéket, lesznek itt meg érdekességek, maradjatok velünk!

Köszöntök itt Putyán Lajos urat is, aki szépdölőtöt kíván nekünk, köszönjük szépen, és Kollár Gábor urat is, aki Komárom megyéből, innen a közelből üdvözöl mindenkit nagy integetéssel. Szervusz, kedves Gábor úr! És akkor örök a kérdés, Pop Kati, meg a Bastavel Remixben szól a felvétel. Szerenem!

11 óra 11 perc, azaz mindegy, sok-sok egyessel. Csekes volt, hogy Ruszámnak kérnek majd Oroszkára valami jó kis pörgőzlenét a Súnyogó brigádnak, hát kedves brigád, ne tessék súnyogni! Elég kellemes az időjárás és elhűzés, választottam ezt egy igazi meg nem állós dalt, hogyha egy olyat fogalmazni. Black Eyed Peas a folytatásban, ez pedig a Don't Stop the Party Remix. Jó munkát, kedves brigád Oroszkár, és üdvözöllek, kedves Ruszám!

Na kérdezem, ha már Magyarországot összön említettük, a mai folyamán azért egy-két hungarikumról is beszélünk, amíg ételek mellett, mondjuk nekünk kulináris, illetve hát Magyarországhoz kötető, viszont furcsák a turistáknak egy-két dolog. Rögtön kezdjük rögtön a zsíros deszkát, a zsíros kenyeret. Sokan meglepődve kóstolják meg majd a só és piros paprika és lilahagyma kombinációját, mert kifejezetten izgalmasnak találják egyébként. Hát nem feltétlenül lenne mindenki belőle, de ugye nálunk ennek sokan szeretem. Én például szeretem. Na, a mákos ételek nálunk teljesen hétköznapiak, viszont a külföldiek gyanakodva néznek rá. Ugyanígy a levesek és édes tésztek világa is meglepetést okozhat a külföldieknek. A túrós, lekváros vagy díros tészta nálunk nosztalgikus komfortkaja, máshol viszont inkább kulináris kalandnak számít, hogy nagyon finom. Na, érdemes megemlíteni kakas hereragút, na azért azt én sem. Egy igazi megosztó klasszikus, állítólag lelkesen ünnepelnek, sokan viszont óvatosan elkerülnek. Ám ami mind közül a legmegosztóbb, ne felejtsük el a tejbegrízt, ami a magyar gyerekkor egyik sztárja, a büdös francot, én most is nagyon szeretem. Egyébként más országokban a tejbegríz, képzeljétek, egyáltalán nem ismert, nem elég, hogy egy teljes buszadal a furcsa kombináció, de ez még hozzá, hogy a fogalat csikorgó kakaópor, az olasz és külföldi turisták szemébe felér egy gasztronómiai bűncselekménye, gyerekek nem kötelező, én imádom. Aztán van egy olyan kaja, amit én sem nagyon szeretek, ez pedig a csontfelő spiritós, kérem szépen, idegenkednek tőle sokan, és ha már a merészebb fogásoknál tartunk, például ide tartozik a kocsonya is, szintén nem az én kedvencem, Európa több országában létezik, de nálunk annyira szívünkbe zártuk, hogy még fesztivált érkezik a tiszteletére, ugye Miskolci kocsonya fesztivál, na, meg ugye vannak szólásmondásaink rá, meg mint a kocsonya. Én nekem a kocsonyával az első és egyben utolsó találkozom a következő, hogy a drága nagyszüleim mindig csináltak ebből a doktor ötkerből pudingból, pudingporból pudingot nagyon szerettem, viszont az volt a feltétel, hogy akkor ehetem meg, ha kihűl, és kettő ilyen lapos tányért megtöltött, hogy hülye vagyok, nem lapos tányért, mély tányért megtöltöttek ilyen király kis pudinggal, és akkor kihűt lehetett tenni, és egyszer valamiért a spájzba bemerészkedtem még gyerekkoromban, és találtam ugyanebben a két mély tányérba sárga színű egybelevő dolgot. Na mondom, biztosan a mamiék ide rejtették a pudingot, hogy kihűljön, de hát ez már kihűlt. Na hozom a kanalat, azt ma jó beleeszek. És hát ugye el tudjátok képzelni, hogy kocsonya volt benne, ugyanolyan színű volt, ugyanúgy nézett ki, mint a puding, ugyanúgy remegett is egy picit. Beleraktam a kanalat, számba vettem, hát megcsináltam meg. Amikor vanília pudingról álmodsz és válsz, és cserébe a kocsonya íz kapott, hidd el, nem ugyanaz. Na én azóta nem ettem, és az életben nem is fogok enni kocsonyát, úgyhogy aki szereti, egyre sok szeretettel. Én viszont inkább muzsikálok nektek, mert jön a felvétel Millés Gyorszal. Ez pedig a So High.

Természetesen megkóstolnám, de 2300 éve eltemetett sörre bukkantak a hír szerint. Hát, tán is se tudja, eljönnyel az már nem pillom. A lényeg az, hogy megosztanak a vélemények arra, hogy vajon civilizált ember alkotta meg a sört, vagy ugye, viccesen mondva, a sör alkotta meg a civilizációt, tehát hogy véletlen fedeztette fel, hogy tudatosan készült a sör. Jó a kérdés. Előbbi elképzelés szerint egyiket a sorrend az volt, hogy a fejlődő őseink rájöttek, hogy agomban a féléket nem csak ételként lesz fogyasztani, hanem beáztatva az erjedt levüket, kortyogatva érezhetjük tőlük, mondjuk úgy jobban magunkat. Akármit legyen az igazság, az alkoholfélék már régóta velünk vannak, jó példa erre az a 3,7 liternyi sör, amelyre nemrég bukkantak kutatók Kína közepén. Kujan városa mellett a nagypal egyik szakaszától alig 2 kilométerre délre. Kéne szépen, a fennmaradt folyadék egy bronzedényben pihent, sírban mellé volt temetve egy halott mellé, valamikor 475 és 221 között időszámításunk előtt a Krisztus előttről beszélünk. Még mitet vettek belőle a szakemberek, akik laboratóriumi körülmények között először azt állapították meg, hogy ez valamilyen alkoholos folyadék, aztán derült ki, hogy egy sör lehetett, valamiféle gyümölcsből készült pia. Azt a mai módszerekkel még nem lehet megállapítani, ugyanúgy milyen íze lehetett. A laborban levő mintában található 2400 különféle szerves anyagból persze összeáll egy elméleti mix, aminek van valamilyen íze, de az éles keserű íz csak a felfedéskori állapotról árulkodik, nem a temetéskori aromáról. Ez egy jó kérdés. Ki a fenn, aki vele merne kortyolni? Hát mondjuk lehet, hogy én. Mondjuk azért először megnézném, hogy ilyen toxikus vizsgálattal is, mert nagy az utolsó söröm legyen. Ettől függetlenül tény és való, hogy az emberiség nagyobb részén benne volt azért az a bizonyos alkohol. Tudjátok, csak felelősség.

Nagy vezérünkről búcsúról van elve ez a mai névnap, nagyon-nagyon boldogságos búcsú névnapot kívánok. Török magyar eredetű jelentése vért keverő, vért kibocsájtó a búcsú. Vannak más csodagos névnapok is ma természetesen, akiket lehetne köszönni. A Fatima Felicien, Kerubina, Berta, Fatima, Flórián, Úri, Kerény névnapot is tartunk ma. Nagyon boldogat, hogy éppen ma tartanák. Holnap pedig a Fatima névnap lesz külön, nekik is boldogságosan, mosolygósan, kellemes, vidámságos névnapot kívánok, és persze Szülcse napcsiszót se hagynám ki. Nagyon boldog napot mindenkinek. Kinek van valami matartja? Még egy igazi angyalszemet mellékelek, egy fancy állogodás következzen. Még hozzá egy jó kis accented megoldást. Ez az én csodálom.

106 éve történt a trianoni békeszerződés, erről beszéltünk már is, 16 éve tartjuk ennapon a Nemzeti Összetartozás napját. 80 éve például Argentínában ennapon lépett hivatalba Juan Domingo Perón tábornok. 65 éves vagy Gyurcsány Ferenc közgazdász, politikus, miniszterelnök, na hát neki is jó nap esik a születésnapja. 2043 éve Josephine Jacques Mongoller nyilvánosan bemutatták a hőlégballonjukat. 2042 éve első alkalommal repült nő hőlégballonnal a francia Elizabeth Hibel, 26 éves volt, és a repülés az Minerva római istennőnek volt, öltözve, képzeljétek ezt el. 138 éve született Egil Lajos, a magyar-amerikai író, aki írás technikát oktatott, műveit a mai napig alapként használják bizony. 130 éve először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét Detroit utcáin 1896-ban bizony. 109 éve ennapon adták át először a Pulitzer díjat, és 96 éve született Horváth Ádám Kossuth díjas TV rendező és tanár is egyben. Neki köszönhetjük többek között a Szomszédok teleregényt is bizony. Öre is emlékszünk ma.

0: Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu.
1: Mindig a stupid love-ja után pedig. Mindig a szerelemli marad a So Much Love, Pedele Grande.

filmeteket, kedves barátom, 22 órai ügyködésére. Bagolyvár, bagolykodás és hasonlóan szoktátok apostrofálni. Hőszegi Gabi érkezik, tehát 22 órától majd, és hoznak az éjszakai jó hangulatot. Természetesen addig is fantasztikus zenék szónak itt a Super DJ Rádióban, érdemes minket hallgatni.

Szállodalmag, és köszönöm a figyelmeteket, D-Unit és a Shake-It-szel, köszönöm, velem tartottatok, legyetek így a legközelebb is, hálásan köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap is érkezek majd némi interjúzással, és persze, ha minden összerakva lesz, majd kíváncsiak műsorig, hallgassatok a Super DJ-t minden időben, köszönöm szépen a figyelmet, Boris

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak neked zenélünk.

0: They're strong. Heroine.
1: Baby.
0: Your ideas are strong. Heroine.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. Super DJ Radio. Kattanj rá!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: én.
1: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
2: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
3: Hát egy csodálatosan szép délutánt, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, ahogy azt a délelőtt Boriszka kolléga tette. Hát nagyon kellemesen meglepett, és hát hirtelen nem tudtam, hogy miért hívhatat, de ez nagyon-nagyon nagy meglepetés volt. Köszönöm néki, és a felgeteges műsorát. És hát bizony-bizony, ez a Super DJ Rádió. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl. Ott is, ahol a Kiskurta Parkú Malasztúr. Hát kedves hallgatóim, a ti kedvenceiteket, és hát bevallom őszintén az enyémeket is hoztam. Kívánok mindenkinek jó fülelést, és köszönöm szépen jó kívánságokat. Nagy megtiszteltetés, köszönöm. És jó fülelést mindenkinek. És hát persze ez mi lenne más, mint Fancy, és ez egy Like You Smile. Szervusz kedves kollégám, barátom, Dreamer, Szatmári, Zoli, üdvözöllek, köszönöm, hogy megtisztelsz, kellemes fürelést néked is, és csodaszép napot.

az ide is a család már is itt van. Ez igen, megtiszteltetés szülinapi műsor. Legyen sok és teli egészségben, istenértesen sokáig boldog születésnapot neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdő Szent Györgyből, az Izsa család. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat néktek is. Legyen csodás, hosszú az életetek, egészségben, boldogságban és szeretetben, és ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót, és ne felejtjétek, július 24-25-26-án Super DJ Rádió találkozó lesz, és van egy telefonszám, ahol lehet szobákat foglalni, 0620-344-35-ben Lakner Évi fog jelentkezni. Hát de igyekezzetek, mert nagyon fogynak a helyek, és már alig vagyunk. Mármint hely. Helye húja. És már is megyünk tovább a Hooligans-szel. Szóljon a Hotel Mámor! I like your smile.

már is itt vagytok velem, rengetegen a Viberen. Itt van kedves Bagyesz, a hegesztő csorvásról. Csekukori bácsi, nagyon boldog születésnapot kívánok neked, szép kerek a 60. Én vagyok a Batman, itt minden hallgatónak is. Bagyesz, hát köszönjük Bagyesz. És itt van kedves Szilágyi Jánosné. Boldog születésnapot kívánok neked és fiamnak is, Kukoribá. Hát köszönöm, kedves Szilágyi Jánosné. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Kellemes fülelést. Hát gyerünk, gyerünk. Köszönöm, Boriszka, Lacsi Bészvágy.

Igen, igen, ez a Beautiful Life. Hát ezt kívánom a kedves Szilágyi János nénak, a kisfiának. Ő hány éves, a szabad tudni?

Hát igen, igen, csoda szép az élet, élvezzük minden percét. És hát éljetek, hogy tudjatok mesélni. Boldogan

És itt tudjátok, Kukori bácsi Csüri csavarja nektek a hangjegyeket és stílusokat. Hát lesznek nagyon-nagyon régi dalok is, hisz ez mindig benne van a műsoromban. A fiatalok is megtudják, hogy milyen dalocskák voltak annak idején. És a visszajelzésekből tudom, hogy eléggé kedvelik őket. És egy ilyen dal lesz a következő Szécsi Pál előadásában. Nem nagyon hallottam mostanában, sőt, már nagyon régen, réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban ezt a dalt. A dal címe Két összeillő ember, 1972-ből.

senkik nagyok között, mellék utcán álmodozók, boldog csendben.

0: kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: És igen, megelkedett a Viberre, kedves Mazsi is, szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. No meg sok hallgatót, hát nagyon szépen köszönöm, kedves, hogy itt vagy velem. És itt van kedves Mihalovics József is, üdvözöllek József, remélem csodálatos volt gyermekednek az esküvője. Kívánok nekik hosszú életet, egészségben, boldogságban és szeretetben, és köszönöm szépen mindannyiótoknak a jó kívánságot. Hát egészségedre, köszönöm. Jó pancsolást! Ez pedig már...

Tudtam, pakolászál, kedves Mazsi, én is már ránéztem, megvan, itt van a hátam mögött a bőrönt. Hát igen, igen, kívánok majd nagyon kellemes utazást, és hát vigyázz magadra, és legyen nagyon sok szép élményed.

0: Hát, kedves József, nem csodálkozom, hogy elérzékenyültél azon a kiíráson. Hát, ez nem semmi volt. Gratulálok még egyszer. És akkor most jöjjön Azeriah, itt a Super DJ Rádióban.
1: Ez az éjjel a macska követ jutatott! Boly, kiadta!

0: Kedves Boriska, nem tudom, hogy hallgatod-e az adást, de ha hallgatod, akkor küldenék neked egy dalt, megköszönvén kedvességedet. Hát az igazság, hogy még nem ismerlek olyan régóta, ezért én nem tudom az ízlésedet, ezért segítséget kértem. Na már most, ha a segítség rossz, akkor elnézést kérek, de akkor hátul gombolom a nadrágját az illetőnek. Szóljon a szkúterre! Fogad szeretettel, Boriska, és persze minden kedves Super DJ Rádió hallgató.
1: Are you ready for the sound of scooter?
0: Are you ready? Ready, ready! Hiper, hiper!
1: I want to see you sweat! I said, I want to see you sweat! Yeah! Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper.

0: Kedves József, csak azt tudom mondani, hogy csodálatosan szép lányod van. Gratulálok. Hát igen, igen. Anyukájára ütött. Kis próba is, megyünk tovább. Dalold el, jó harmonikám!
1: Super DJ Rádió. Neked zenét.

Bizony-bizony, remek kombó. Jó egészséget, boldogságot mindannyiótoknak, kedves Super DJ rádió hallgatók!

És kedves Super DJ Rádió hallgatók, ne feledjétek, hogy július 24-én, 25-én, 26-án Jakab szálláson a Zauro Hotelben lesz Super DJ Rádió találkozó. A szállás már nagyon fogy, ezért ha tehetitek és tényleg jönni szeretnétek, akkor hívjátok a 0620 344 30 50-es telefonszámot. Lakner Évi fog jelentkezni, és hát igyekezzetek, mert vészesen fogy. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jó buli lesz, higgyétek el!

a halad igazság, kedves József, hogy én a hátsó ajtón fogok majd bemenni, szépen süttyomba adás után. Nehogy megverjenek!

És már is mondanám a Viber számunkat 0670459595. Hát nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt.

Én 19 óráig leszek veletek, és hát mondanám, hogy ki lesz majd utánam. Majd 22 órától Kőszegi Gabi a Nightlife műsorával érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióba. Érdemes továbbra is minket hallgatni. És már is jöjjön a Cyber gyerek!

És már is külföldi vizekre elvezünk, szóljon a Touch Be Touch itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri Csaba Janéknek a hangjegyeket egészen 19

egyből hogy tódulnak az emlékek. 90-es években akkor még a mi flottánkhoz tartozott a lágymányos nevezetű vízi busz. Azzal voltunk egy kétnapos hajókiránduláson, és hát ott bömbölt a zene, és hát különleges ringatózása volt a hajónak, fergeteges bulival egybeöltve. Hát igen, igen, azok a csodálatos évek, évtizedek. És teljes sebességbe, ötödikbe kapcsolva átmentünk a Zsilipen a Kis Dunára.

Csókolom, kedves Encsike! Hát az az igazság, hogy még mindig olyan szemérmes vagyok, mint abban az időben, amit írtál. Hát köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szia szülőtapos, nyugtass meg, hogy nem 18 éves vagy. Hát nem, egy kicsit már elmúltam. De ugyanolyan kis mafla vagyok, mint voltam. Én már ilyen maradok. És már is megyünk tovább a Black Blood és a Kyrie Kyrio előadásával. Ez egyik nagy-nagy kedvencem volt, hosszú évtizedekig kerestem, míg egyik kollégám segítettem megtalálni. Csókolom, Encsike! Nagyon jó fülelés kíván, Kukori bácsi!

Ki a kapszállásra a szállást, július 24-25-26, a telefonszám 0623-44-30-50, Lakner Évinél kell foglalni, gyorsan-gyorsan, mert hamar elfogy, igyekezzetek, nagyon jó háromnapos buli lesz, várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.

igazság, kedves Jancsike, olyan száraz vagyok, mint augusztusban a tarló. Hát ilyen vagyok, tényleg csak nagyon jó társaságban, akkor is keveset, a keveset elesett. Hát igen, Jancsike most ért haza, egyből kapcs és hallja, hogy én vagyok. Hát gyönyörű szép napot kíván minden szuper DJ rádió hallgatónak, és boldog szülinapot nekem. Hát köszönöm, kedves. Így van, akinek ma lett 60, annak pezsgő meg a szája jár. Köszönöm, hogy itt vagy. És megérkezett a Viberre Stang Lihád. Szia, Kukori bácsi, Pér jelen. Hát üdvözöllek, kedves Périek. Jó bulizás, kellemes fülelést.

köszönöm, kedves Mihalovics József, kedves egészségére. Azt írta nekem, hogy iszik helyettem is. Hát köszönöm, aranyos vagy. Kedves egészségünkre. És minden kedves Super DJ Rádió hallgatóira is. Meg azokra is, akik még nem Super DJ Rádió hallgatók.

Hát pedig, ha hiszed, ha nem, kedves Encsike, ez a limonádétól van. Nem tudom befotózni, mert nem értek hozzá. Fakkezű Joe, de hát ilyen az élet. Hát kirié, kirió! Azt hiszem, elég nagy örömöm van ahhoz, hogy ezt a 60-at megéltem, ez már egy csúcs. Köszönöm, hogy vagytok!

Már hát rossz gombot nyomok, de nem baj, hát más jobban tudok, biztos, ki tudja. De akkor is jöjjön a kedvencem a Neoton Familiától, a Margarita. Hát én ezt másképpen tudtam annak idején, az volt a dal címe, hogy a Margarita, bájos kis cseléd. Mert ne feledjétek, az élet szép, és úgy szép, ha zajlik.

igen, folyamatosan jönnek a kedves Viberesek. Itt van Kollár Gábor, hello Super DJ Rádió. Kukori bácsit keresem, keveset hallom a hangját, délutánonként mi lehet vele? Halló, te vagy az a bácsi, de jó, hihetetlen, hogy még mindig Dreamer hangját hallom, pedig majdnem egy hangotok van itt a szuper. Na mindegy, szép napot kívánok mindenkinek szabad szállásról. Hát ez nem Dreamer, ez én vagyok, Kukori bácsi, Gabi. És itt van kedves kollégám, nagyon jó barátom. Happy birthday, Kukori bácsi, már kagylózlak, megérkezett DJ Simon. Oh yeah! Szevasz, Simikém! Úgy szeretek élni! Hát ugye ti is? Ha még nem, akkor kezdjetek el élni, hogy tudjatok mesélni!

Balázs, szavaz Gabikám, én vagyok az Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig, és nem sokára Blondi következik, és a Mária...

Hát esetleg az megtörténhet még, hogyha szabadszállásra lesztek olyan bátrak és eljöttök, akkor... Bocsánat, nem szabadszállás. Jakab szállásra eljöttök július 24-25-26-án, és ott fogtok szállni. A szállást megrendelhetitek 0620-344-30-50-es számon Lakner Évinél. Akkor ennek az eredeti változatát, mármint a Margarétának, esetleg a fületekbe dúdolom, mondjuk csak a hölgyeknek.

És az az igazság, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy olyan dala, minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, hogyha kicsit lent van, szóval rossz a kedve. És van olyan dal, amit meghallgat, és attól helyre jön minden, és kapizsgál. Hát nekem Piero, megmondom őszintén, akinek a zenéjétől és hangjától ki tudok jönni bármilyen bajból. Hát az egyik kedvenc dalomat tőle most leadom, a dal címe: ha sírni látod a bohócot. Hát bizony, a bohóc az mindig miattad sír.

Kedves Laci bácsi, köszönöm, hogy itt voltál. Kívánok jó pihenést Csóka családnak. Megtiszteltél, hogy itt voltál, és köszönöm neked is a jó kívánságokat, és persze mindenkinek.

És kedves Super DJ Rádió hallgatók, ne feledjétek, július 24-25-26 Jakab szállás Aero Hotel. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Szállásfoglalás a 0620-344-30-50-es számon Lakner Évinél. Gyorsan-gyorsan, mert hamar fogynak a szállások. Kedves hallgatóim, várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Gyertek, legyünk mindenki.

És már is hazai vizekre vezünk egy nagyon-nagyon régi dalocska 1972-ből, de egy öröketalan én szerintem Kun Zsuzsa előadásában. Valahol egy lány.

És annak, aki utazni készül, annak kellemes pakolást bőrönbe, és legyen szuper az útja. Én majd jövő héten, addig még nem teszem be a hamuba sült pogácsát, azt majd később, majd frissen. Most ismét külföldre megyünk, szóljon a Helmes House Band és a Sweet Caroline!

ismerős vagy valahonnan, bizony, bizony, és nem sokára megyünk tovább, nem tudok élni nélküled. Ismerős vagy valahonnan. A Szuper DJ Rágyot hallgatják, benne Kukori bácsit, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig. És 22 órától jön hozzátok Kőszegi Gabi barátom Nightlife műsorával. Érdemes továbbra is a Szuper DJ Rágyot hallgatni.

írt a Viberre, kedves házé, szép napot, Kukori úr, és az Isten értesen kedves házé, szép napot, Kukori úr, és az Isten értesen sokáig erőben, egészségben, üdv a hallgatóknak, köszönöm szépen.

És nem sokára külföldi vizekre elvezünk, a mai nap utoljára. Itt álló diszkó következik a Touch Me Heart, itt a Super DJ Rádióban.

És bejelentkezett Pályben egy ismeretlen. Szia! Szép kora estét, Kukori úr, nagyon boldog születésnapot kívánok. Üdv minden szuper DJ rádió hallgatónak. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, néked pedig jó fülelést kívánok.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24.
1: És most már csak a hazai vizeken maradunk. Ihász Gáborral a következik, múlnak a gyermekévek. Hát bizony-bizony múlnak, de nem baj, mert gyermekeink álmodják tovább az álmokat.
0: www.superdjradio.hu

0: Specó, Damien Ferenc, Horváth Csáli,
1: szabadon élünk, létezünk,
0: Somló Tamás.
1: Lehet, hogy későn ébredünk,

Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a jó kívánságokat, nagyon aranyosak vagytok, köszönöm, hogy itt lehetek. Még van két dalom a búcsúzó dallal együtt, ez egy érdekes dalocska lesz a Tequila Show Band előadásában. Hát figyeljétek, hát ez rólam szól.

És akkor, kedves hallgatóim, ne feledjétek, hogy július 24, 25, 26 Jakabszállás, Aero Hotel. És van egy telefonszámom, 0620 344 30 és 50. Ezen tudjátok a szállást megigényelni, igyekezzetek, mert már nagyon kevés van. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Ezután már csak a búcsúzódalom maradt hátra. Daniel Figegettől elmegyek. Köszönöm, hogy kibírtatok, legyen szép a napotok, és Kőszegi Gabit várjátok 22 órától. Nagy-nagy szeretettel. Velem nem tudom, mikor találkozhattok, mert eléggé rendesen be vagyok táblázva, már noteszt kell vezetnem, hogy mikor, hova, de igyekszem, valahogy jelzem. Köszönöm még egyszer, hogy kibírtatok, csodás estét mindenkinek, és majd Kőszegi Gabit fogadjátok nagy-nagy szeretettel. És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat. Köszönöm, hogy vagytok. És legfőképp, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kurtafalkú malasztúr. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: It's been 3 years and the sound of explode still rings in our ears. Let us explode once again.

fuck with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Yeah.

Hetek, szép estét kívánok mindenkinek, kétsök a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pasi az uraknak. Sziasztok, szuperek, sziasztok, éjszakai baglyok.

Június 4 csütörtök, ami azt jelenti, hogy hamarosan vége a hétnek. Mikrofon és a lejátszavöget szerint jól magam, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit. Itt leszek veletek egy laza órát.

És mi a zenei színpadot illeti, amint hallatjátok, laza kis house dallam. Olyan csütörtöki lazulós.

örömmel látom, hogy megjöttek itt a Viber-eink is. Azaz magához tért a Viber masina.

és igen, kedves blogjok, amint hallatjátok, egy kicsit karcos a hangom, ahogy Toldi Miki barátom is megjegyezte itt a Viberen. Viszont megmondom az őszintét, hogy egyáltalán örülök, hogy van hangom. Tegnapihoz képest igen nagy haladás.

ami pedig a zenei színpadot illeti jó kis fragmával kezdtem, Tokas Miracle 2007-ből, Chubb és a Dirty South és a Closer to Me jelenleg, és hamarosan jön a következő vokallás, figyelj, fülej!

És kedves bagyok, tudjátok, van az a bizonyos reggeli rutin, a kávé meg a cigaretta. Én ebből elhoztam most nektek a kávét, méghozzá tejjel és cukorral. Milk and Sugar, és a Stay Around. Csak itt a Szuperen, velem Kőszegi Gabival, ma is veletek az éjszakai

mivel 10 óra elmúlott 15 perccel elkezdjük azt a bizonyos Bagoly Expresset. Megindítjuk, felkapjuk itt a felszállókat, aztán robogunk egyenesen tovább. Elsőként itt van velem Dusan Bálint Gábor, németországi utak királya, aki annyit ír, szia Dusan, Németország jelen és fülel, jelenléti pipa. Hatalmas pasi Dusan, örülök, hogy itt vagy.

elsőnéként pedig köszönteném az én oroszlányi fodrászbarátnémat, Gedeon nénit, azaz Macskási Szilvit, aki annyit ír, hurrá, ezt vártam egész nap. Üdv Gábor, remélem jobban vagy. Kedves Szilvikém, amint hallhatod, Charlie-s hangom van.

Harmadik megálló pedig Erdély, Herdőszent György. Elkapjuk az is a családot. Szokás szerinti első hely, bársonyülés. Hiszen törzs utasok. Csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdőszent Györgyből. Az is a család jelen, már vártunk téged. Örülök, hogy újra bagoly járat van, és a jegyek kiváltva, szóval adjál neki, hadd szóljon. Istenként BPM-ekből nem lesz hiány. 135 BPM-en robogunk.

csütörtök este, akkor én is annyit mondok csak nektek, hogy let's dance! Egy kis virtuális dance itt a Super DJ-nek a színpadán. High Tech, és ez a Let's Dance.

folytassuk itt a Bakony Expressnek az indítását. Felvesszük Ricsi barátomat egyenesen Vikingföldről. Szia, kedves barátom, köszönöm a kérdést, most már azért jobban vagyok. Jó kis írsai kúra, csodákra képes.

köszönteném a németországi betyárt is, Edekás Zsoltit, aki annyit ír, pacsim walkmester, csendbe huhogjunk, üdv mindenkinek Németországból, jelenlétik pipa. Hát a Zsoltikám meglepően amúgy, azt hittem, hogy majd nem tudok beszélni. Viszont most Csárli bácsinak a hangját egy kicsit kikölcsönöztem. Bazsi barátom is, aki annyit ír, szia barátom, jó műsort, fasza a hangod. Hello my friend, hello Debrecen.

csörgő sor Zsocánk, és szia, kedves Zsoca! Köszönteném Jopit is, szia Gabi, hűtve baglyoknak, jöttem lazulni az Expressre. Jó mókolást és szép estét mindenkinek! Hűtve fedélzeten, köszi, hogy itt vagy!

köszöntenék egy újabb felszállót, mégpedig Dunaszerda helyről. Itt van velem Béci barátom is. Akar annyit ír, hello bagoly barát, jó hallani még becsárlisodva is. Üdv az éterbe. Köszi barim. És akkor csak annyit mondanék, hogy egy jég dupla viszkivel. Helyett DJ Wallace és a Help Me.

Welcome to Simon Tornya as well. Ladász Navi barátom is tiszteletét tette. Englishül annyit ír nekem, Simon Tornya sign his attendance. Hello Simon Tornya. Welcome to the Night Express.

megérkezett az én drága csaposom is, Encsike. Júj, majdnem lekéstem a csatlakozást. Szia, Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok! Encsike jelenléti pipa. Könnyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ hallgatónak. Már készen állok mindenre is. Jó adit, Gábor! És szene hallgatás persze mindenkinek. Pusz Csika, Encsike! Hello, hello!

Tibi barátom pedig annyit ír: szia Bagoly Bási, szevasztok, szuperek! Kellemes szép napot és jó szórakozást mindenkinek! Én sajnos melóba, na de azért fülelek. Jó ad itt neked! És a zenei szépbadunkon már Dirty South és a Let It Go. Kedves Tibi barátom, a melóba akkor én ezt küldeném neked. Az üzenet pedig magáért beszél. Let It Go. Pár óra múlva, remélem majd neked is lesz a legjobb pillanat, amikor vége az éjszakai melónak. Aztán irány az a felé a családhoz, ugye?

köszönteném Toldi Miki barátomat is. Üdv kedves Gabesz! Üdv Bagyok! Mindenkinek kellemes dallamokat! Karcos a hangod, jól hallom? Akkor egy hideg sört kérnék a kedves főcsaposunktól, hát a segít! Miki azt írja, már vártalak! Szia barátom, örülök, hogy itt vagy! És külön köszönöm azt a hideg sört! Reméljük, hogy majd helyrehozza azokat a Charlie-s hangszálakat!

köszönteném Frittyó barátunkat is egyenesen a Pocsolyan túrról, a tengeren túrról. Aki csak annyit ír nekem, hello master, good evening. És kaptam is egy képet. Valami gyönyörű kis nedűről, olyan whisky kinézete van. Hello sir. And I say only cheers.

És kedves baglyok, csak egy kis titok, itt kulissza titok. Az éjszakai baglyok azok sok mindenre képesek. Éjszakai főzés, éjszakai sütés, éjszakai evés. Na meg, izzó csere. Gedeon néni küldte nekem itt a képet. Azt írja, éppen izzó cseréltem. Kérem szépen, az éjszakai műszak az ilyen. Minden belefér.

Kedves bagyok, annyit mondok nektek, hogy Sex Girl. És ez nem valami olcsó szex hirdetés. George Morrell, Chris Montana, Thomas Gold.

2018-ben Rona, You Gotta Move On. Miki barátom is azt írja, Mr. Perfect, kiváló, remek dalamok, DJ Gabesz a zene gyógyít. Így van, Mikikém, a következő akkor neked szóljon.

itt van Encsi üzenete. Így is van, kedves Toldi Miki. Egy jó spicrumos 80%-os teja is csodákra tesz a hangszálakkal. Kedves Encsi, ki kéne próbáljam, azt hiszem. Miki pedig azt ír, nagyon tetszett a mókolást, ilyen barátom, köszi. Ott van a szeren. Még így is azt a... Köszi, Bari.

kedves bagyok, Szemim és Vandalize után itt van velünk Mika Moore, és ez a Space. Közben előkerült Nagy Zoli is, aki annyit ír, Halliho everybody, délutáni mozi megvolt, indulhat vagy és folytathat az esti tusztusz csapatási. Szevasz Zolikám, köszi, hogy itt vagy.

És közben befutott Sutka Janunk is. Pacsi Gabi, szép estét mindenkinek! A zírek a forralt viszkire esküsznek. Üdvözlet Bálint Gábornak. Jó utat neki! És az üzenet pedig így szól, ne dolgozzon sokáig. Szia Janó, köszi, hogy itt vagy. Az üzi pedig átadva Druszámnak, Bálint Gabinak. Azt a forralt ír viszkit meg szerintem kipróbálom még ma este. Van egy jó kis Jameson még itt a szekrénybe. Ja, és még bontatlan.

kedves Bici barátom, have a good night. Bici azt írja, további jó zakatolást és jó pihenést. Ha meleg viszki, legyen vele csűváz. Szevasz Bécikém, köszi, hogy itt voltál. Hamarosan én is takarodót fújok. Tóldi Miki barátom is azt írja, mekkora zene a mókolásoddal, persze, jó kis basszusokkal. Így van, Mikikém. Jesse Marillo és a tapsolj úgy.

És amint látom itt a Viberen, Fritjó barátom is tudja, hogy mi a jó. Küldött nekem egy képet egy jó üveg Jamesonról, még pedig a Back Barrelről. Na meg persze, ment itt a grill party, amint látom. Egy jó kis hambi. Meg a fried mushroom.

És igen, kedves Miki barátom, holnap este jövök, mégpedig este 10-től DJ Simon után, ahogy szoktuk. Kezdődik a pénteki parti majd. Addigra még lesz egy kis hangszál, tuningolás. És ebben az utolsó trekkel szeretném megköszönni az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Ez nem más, mint Zombie és a Követned kell. Real Hungaricum. Magyarokat is szeretem játszani. Melókba lévőknek kitartást, aki pedig marad még az autó DJ-vel, annak tovább jó fülelést. Ne felejtsétek, holnap este 10-től találkozunk. Azt remélem, hogy kis boróccal csinálunk majd nagy cirkuszt, úgy, ahogy szoktuk. Addig is nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Everybody.

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: The party
1: is over.
2: Gute Nacht.
3: Egy zene nekem.
4: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

Listen! Do it with me!

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.